0: Agathos, nem bennem már ez a web, zsáki, exoté, emma, naina.
1: Sli, le flogite.
2: Ebbe, procefke, stacite.